0: csak beszorán egyaránt jelenti, hogy minden rendben.
1: Mereg ruszka mecsináljuk, pászja penna uvelics vassza.
0: Csak beszorán jelenti, hogy egyre jobban hírzi a útbefelés, a sebességgel járó megfelelés.
1: Принято, спасибо.
2: Stop. 10 секунд. Полет нормальный.
0: Репрессия рентген. A jelentések megint tanulnak. Már az éjszaka már nem látszik a bajkonúri égen, csak a repülés irányító jelenti. Azt hiszem, egy kicsit magára erőltetett tárgyilagossággal, hogy a repülés rendben, a légnyomás rendben. Már közben levált a második hajtóműfokozat, az hajó tulajdonképpen a pályára tér, valahol 300 km magasságban, és a harmadik fokozat arra szolgál, hogy a keringéshez szükséges kozmikus sebességre gyorsítsa fel az űrhajót. Másodpercenként 8 km, egy másodperc alatt 8000 méter.